megbocsáss. Nem haragszom rád, hogy fogtál, mint egy féltékeny gyerek, és nem hagytad, hogy elveszítselek.